0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a
1: Best FM-en. Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Rekord a vízimentőknél. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
1: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, chatbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adat halász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután, estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: mondj, hogy emlékszel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-jével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. A Burza Hungarika ösztöndi pályázatot idén is meghirdette Dunaújváros önkormányzata a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok támogatására. A Burza Hungarika A típusú pályázatára azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanév második, illetve a 2027-2028-as tanév első fél évében folytatják tanulmányaikat. A B típusú pályázat azoknak a fiataloknak szól, akik a 2027-2028-as tanévben szeretnének felsőoktatási tanulmányokat kezdeni. A pályázatok beadási határideje 2026. november 5-e. Hatalmas sikert értek el a magyar versenyzők a kínai Hangzhouban rendezett sárkányhajó világbajnokságon. A DKS-ek kajakkenu szakosztályának két sportolója, Hajdú Jonatán és Slihocki Ádám is tagja volt annak a magyar egységnek, amely megvédte világbajnoki címét a vegyes 10-es hajók 2000 méteres számában. A szeptember 30-a és október 3-a között megrendezett világbajnokságon a magyar válogatott több számban is eredményesen szerepelt. A vegyes 10-es hajók 2000 méteres versenyében a magyar egység több mint 2 másodperccel előzte meg a Miamari és spanyol csapatot, így megőrizte 2 évvel ezelőtti megszerzett elsőségét, írja Feol. Két siker után az előző fordulóban, a 47 év után első nem NB1-es Dunaújvárosi női kézilabda meccsen a Gárdony Pázmántól kapott ki a DKK a pénteken, aztán újabb idegenbeli találkozó várt a Kohászra. Egy másik jelentős múltú együttes a Siófok ellen idegenben az MB2-ben. Már a meccs elején gyorsan előnybe került, majd folyamatosan építette előnyét. A folytatásban már semmi izgalom nem volt, a fiatalok maga biztos sikert arattak. Siófok, Dunaújvárosi Kohász 23-33, a másik Fejér megyei alakulat a Gárdony Pázmán 2 együttese. Ebben a fordulóban szabadnapos, ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában. Álomszerűen indult, végül magabiztos a hazai siker született. A válogatott szünet utáni első bajnokián a Videoton FC Fehérvár már 12 másodperc után vezetett, végül 3-0-ra legyőzte a Szentlőrincet az MB2 9. fordulójában. A Videoton így megszerezte első győzelmét a Szentlőrinc ellen, ráadásul kapott gól nélkül és meggyőző teljesítménnyel tért vissza a válogatott szünetből. Mercantil Bankliga 9. forduló, Videoton FC Fehérvár, Szentlőrinc 3-0. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a Velencei Polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtásnyira van a lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a lajoskomáromi és simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 12-ére fordult át a naptár. A mai hétfő a Miksák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és minden szülinapos Best FM hallgatónak is. Hívható SMS Fiber 0620 55 55 155. Mindjárt a TLC, előtte még a jazz meg az. Most pedig Sean Paul jön a Temperature-rel. Max Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen a Balaton felé a 15-ös és a 17-es kilométer között a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső, a külső és a leálló sáv járható. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számra. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék. Délen lesz felhősebb az ég, és a nap első felében délnyugaton lehet még egy-egy futózápor. Északon a napsütés lesz túlsúlyban. 13-18 fok között alakul a maximum közben. Részletek és a folytatás a hírek végén. A folytatás pedig itt a Westen zenében. A Coldplay slágere a The Scientist lesz hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcs hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Helikopteres érkezéssel mutatta be új vígjátékát a játékszín egy tahitótfalui pajtában. Az Amatőrök egy hollywoodi filmsztárról szól, aki egy félreértés miatt egy angol kisváros lelkes színjátszói között találja magát. A főszerepeket Hirtling István és Lévai Viktória alakítja, az előadást Horgas Ádám rendezi. A humorral és közösségi élményekkel teli darab bemutatóját október 17-én tartják. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szükség, aki képes megállapodni a háború lezárásáról. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is, közben az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, miután Trump és Putyin több hónapos szállításokról állapodott meg.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Végre jó kis áztató esőnk volt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, és lehet még ma is délnyugaton a nap első felében. Délen lesz egyébként napközben felhősebb az ég, északon több órára kisüt a nap, a maximum pedig 13-18 fok között várható. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ashanti és Ja Rule közöse Always on Time címmel a Besten. Jó reggelt!
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek október 12-e hétfő friss hírei, a következő órában pedig többek között az N-Vogue dala. És Diaz is Blaze-zel. Ha közben dugó baleset van már, és hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol

0: Nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújváros Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. A Burza Hungarika ösztöndi pályázatot idén is meghirdette Dunaújváros önkormányzata a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok támogatására. A Burza Hungarika A típusú pályázatára azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanév második, illetve a 2027-2028-as tanév első félévében folytatják tanulmányaikat. A B típusú pályázat azoknak a fiataloknak szól, akik a 2027-2028-as tanévben szeretnének felsőoktatási tanulmányokat kezdeni. A pályázatok beadási határideje 2026. november 5-e. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Mintha csak tudta volna, hogy idén visszatér hozzánk a nyári koncertje után Pitbull, persze nem ezért I'm Back, azaz Visszatérek a turné címe, melynek keretében november 24-én újból nálunk koncertezik. Ő indítja az órát I Know You Want Me című dalával, jön nem sokára a Soul Searcher és a Yolanda Be Cool is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelésben kell autózni az M5-ösön Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és Kunszállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Röszke felé pedig sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. A végén részletes időjárás jelentés. A lényeg, hogy délnyugaton még szükség lehet ma az esernyőkre, és úgy unblock a déli ország részben lesz felhősebb az ég, északon pedig naposabb, a maximum pedig 13 és 18 fok között várható. És aki még biztosan várható, az a Salt and Peppa Let's Talk About Sex című dalukkal folytatódik a hétfő reggel. Let's talk about sex, baby.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcs hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben. A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Először végeztek Magyarországon hármas élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoroktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért három pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, ketten már otthon lábadoznak, harmadik társuk is hamarosan hazamehet. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg három fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez már a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik diákja késsel támadta társaira. Csütörtökön halálos áldozata is volt egy Biskupban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 12-én hétfőn. Sok boldogságot a Miksáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 124 éve a mai napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapatkapitány Hajós Alfréd volt, olimpiai bajnok 20-unk. 55 éve a mai napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. Jesus Christ, Superstar, do you think you're what they say you are? 1942-ben ugyanezen a napon született Melvin Franklin, a The Temptations énekese. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint például a My Girl.

0: 1948. október 12 megszületett Rick Parfitt, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Status Quo tagja. És 1968-ban ezen a napon született Hugh Jackman, ausztrál színész, énekes, az X-Men filmek farkasa és olyan további mozik sztárja, mint a Tökéletes trükk, a Nyomorultak vagy a Legnagyobb showman. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gábor csörgött nemrég közlekedési infóval, elesett az M3-as Budapest felé a 44-es kilométertől, baleset miatt. Köszönjük szépen! Rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd az Edda klasszikusa. Lotfi Begitől, Gáspár Lacitól és Curtistől.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benned semmi küszködés, ha egy másik éjjel elbúzom.
1: És zenél az IMF is.
3: You're unbelievable!
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
0: Reklám.
6: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Álomszerűen indult, végül magabiztosra hazai siker született. A válogatott szünet utáni első bajnokián a Videoton FC Fehérvár már 12 másodperc után vezetett, végül 3-0-ra legyőzte a Szentlőrincet az MB2 9. fordulójában. A Videoton így megszerezte első győzelmét a Szentlőrinc ellen, ráadásul kapott gól nélkül és meggyőző teljesítménnyel tért vissza a válogatott szünetből. Merkantil Bankliga 9. forduló, Videoton FC Fehérvár, Szentlőrinc 3-0. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek 4 perccel 8 óra után. Október 12-e a mai dátum. Sok boldogságot kívánok a Miksáknak, ők a névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Madonna kezd Justin Timberlake-kel, szól már is a 4 Minutes. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: You're unbelievable. Best FM a legjobb zenék, friss infók útonlévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két mikrobusz karambolozott korábban az M3-ason Budapest felé a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek most már a leállósávon állnak, de a 7 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Óriási dugóra készüljenek a Budapest felé tartók az M5-ösön az Ócsa térségében kiépített új terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás meghaladta 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Aki tud, Újhartyánnál vagy Örkénynél, térjen le az 5-ös főútra. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 8:30, és ez most biztos, mert hogy azt írja valaki, jó reggelt, 7:30, mondtál, én meg átállítottam az órát. Bocs. És Barbie írja, sziasztok, H. Barbie vagyok, kérlek olvassátok be, R. Dávidnak üzenem, aki minden nap titeket hallgat, hogy nagyon szeretem, büszke vagyok rá jobban, mint valaha. Az üzenet mellé pedig hamarosan jön a Simply Reddal a Stars is hívható, SMS Viber 0620-55-55-155, mindenek előtt friss hírek, aztán folytatjuk. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcs hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei
3: több mint 12 millió nyugta adata érkezett a NAV-hoz szeptemberben.
2: A vállalkozásoknak már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk. Ezt megkönnyíti az adóhatóság ingyenes e-pénztárkép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Az év végéig tartó szankciómentes időszakban a NAV tájékoztatással és képzésekkel segíti az átállást. Először végeztek Magyarországon 3-as élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoruktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért 3 pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, 2 már otthon lábadoznak, 3. társuk is hamarosan hazamehet. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez már a 3. iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik diákja késsel támadta társaira. Csütörtökön halálos áldozata is volt egy Viskufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslat még tart a társadalmi egyeztetés. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-jével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszabadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Október 12-e hétfő van, a hét szeles, hűvös, északon napos, délen felhősebb idővel indul, délnyugaton a nap első felében lehet egy kis eső is. 13-18 fok között alakul a maximum, és most már a reggelek egyre hidegebbek, például holnap akár -1 fok is lehet, úgyhogy ennek megfelelően válasszunk ruhadarabot, a vékonyabb jacky lehet, hogy már nem lesz elég, és egy kis édesség az őszi reggelben. CJ Lewis, Sweets for my sweet a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 9-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig egy kis extra energia a Daxos-tól. Barbra Streisand. És énekel Nagy Bogi is. Ha dugó, baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ifjú korunk legnagyobb slágereivel indul a hét, és a reggel október 12 hétfő, Miksák szülinaposok sok boldogságot, ezek pedig a Stereo MC's dala Connected, itt lesz Warren G a Regulate-tel, jön a Texas és az Inner Smile, Will Smith a Man in Black-kel, de csak is Carlos Santana és a The Product GB után. Dirty Dancing, 5 perc elmúlt 9, Maxim Leventa vagyok.
1: Best FM.

0: West FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 77-es főúton Kapolcs közelében két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik autó is beléjük ment a 28-as kilométernél, teljes útzárban. Baleset történt a 49-es főúton Csengersima térségében, két autó ütközött, az 55-ös kilométernél szintén teljes útzárban. Jó utat, óvatosan, és ha van közlekedési hír, várom. 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. Szeles, hűvös, néha napos, néha felhős idővel indul a hét. 13-18 fok között alakul a maximum, és ugyanilyen időre számíthatunk majd a holnapi nap folyamán is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van hír az utakról, várunk szeretettel.

Ezt a fel a legjobb zenék. Warren G után is maradunk Amerikában, a No Doubt-tal folytatjuk Amerikában, amelynek ezen a napon, méghozzá 1492-ben kezdődött valahol a története, méghozzá úgy, hogy Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, így indult Amerika felfedezése, és így megy tovább a hétfő reggel. It's my life, a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kelt a Hun, Nosztalgia, a Krisztállal. Szól majd a Vigyázz rám és a Spice Girls slágere is, a Viva Forever. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcs hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szükség, aki képes megállapodni a háború lezárásáról. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat is, közben az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat, miután Trump és Putyin több hónapos szállításokról állapodott meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslat határól még tart a társadalmi egyeztetés. Először végeztek Magyarországon 3-as élő donoros vese átültetést a Vese Csere program keretében a Semmelweis Egyetemen. A betegek saját donoruktól összeférhetetlenség miatt nem kaphattak vesét, ezért 3 pár között cserélték meg a felajánlott szerveket. A műtétek csaknem 30 egészségügyi szakember összehangolt munkájával zajlottak. Mindhárom beteg jól van, 2 már otthon lábadoznak, 3. társuk is hamarosan hazamehet. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is

0: elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És jön november 5-én a hazai mozikba is a Fate Tour elnevezésű George Michael koncertfilm, eddig sosem látott koncertfelvételekkel. George Michael is itt lesz nem sokára a Freedommal, előtte még Rúzsa Magdi énekel, az órát pedig Kylie Minogue indítja. On a Night Like This, 4 perc múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
1: Best

Csak te meg én a téma örök, Best FM a legjobb zenék, és a következő dal is valami ilyesmiről szól. Egy spanyolországi nyári vakáció emléke és egy elillant szerelem, mindez egy gyönyörű popballadába ágyazva. Jön a Spice Girls 1997-es Spice World című albumának egyik legérzelmesebb dala, a Viva Forever, mely a brit slágerlista első helyén debütált anno, és ez volt a csapat 7. brit listavezető dala.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a 18-as és 15-ös kilométer között a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le. Jelenleg is 2-3 kilométeres a torlódás. Tart a helyszínelés, és félpályán megindult a forgalom a 49-es főúton Csengersima térségében, ahol korábban két autó ütközött az 55-ös kilométernél. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, hétfő van, meg sokkal ősziesebb az időjárás, mint mondjuk volt pár napja, szóval talán itt az ideje még egy kávénak. Itt az idő, a címe a Molokó dalának, ők biztosan jönnek majd. És hozom a TNT-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. Római kori katonai fürdő, az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint a két római kori kiállítóhelyet még október 15-ig lehet felkeresni, ezt követően pedig tavaszig zárva tartanak. Aki még idén szeretné megnézni a római kori emlékeket, annak már csak néhány napja marad a látogatásra. A két helyszín kettől péntekig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. A téli szünet után jövőre április 15-től nyitnak ki. A látogatással kapcsolatos részletek, információk az Intercisza Múzeum honlapján megtalálhatók, írja Duna Online. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújváros Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban a keleti-észak-keleti régiókban

0: pára is köd is képződhet. Reggel 2 és 11, délután 15 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Elkezdődött az őszi érettségi, sűrű napok jönnek a parlamentben, kissé borongós a hét kezdet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek, először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Halálos tűzeset történt Szentendrén tegnap. A katasztrófavédelem szerint egy családi házban csaptak fel a lángok. Mindkét szint és a tető is égett. Estére sikerült megfékezni a tüzet. A tűzoltók a ház átvizsgálásakor találtak rá egy holttestre. Vizsgálják az eset körülményeit, és a rendőrség is helyszínet. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött terméketnél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
2: Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, mindennek megvan a maga ideje, és volt idő, amikor Roisin Murphy énekes és Mark Brydon producer a való életben is egy párt alkottak. A Molokó tagjairól van szó. Az ír-angol pop duó 1994 óta működött, nem sokkal a most érkező dal sikere után, amely 2000-ben jelent meg. 2001-ben szakítottak, ami rányomta a bélyegét a következő, azaz utolsó albumukra is. 2004-ben a formáció végleg feloszlott. The time is now! Itt az idő, hogy Molokót hallgassunk a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Tibitől, azt írja, sziasztok, M0, M1 felé, Annahegy előtt baleset, 2-3 kilométeres dugó van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, valamint terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé a 18-as és a 15-ös kilométer között, azaz a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot lezárják. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, Sugar Babes, Hole in the Head, ezzel a dallal indul a hétfő délután. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és romkert, római kori katonai fürdő, az Intelcisza Múzeum tájékoztatása szerint a két római kori kiállító helyet még október 15-ig lehet felkeresni, ezt követően pedig tavaszig zárva tartanak. Aki még idén szeretné megnézni a római kori emlékeket, annak már csak néhány napja marad a látogatásra. A két helyszín kettől péntekig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. A téli szünet után jövőre április 15-től nyitnak ki. A látogatással kapcsolatos részletek, információk az Intercisza Múzeum honlapján megtalálhatók, írja Duna Online. Hatalmas sikert értek el a magyar versenyzők a kínai Hangzhouban rendezett sárkányhajó világbajnokságon. A DKS-ek kajakkenu szakosztályának két sportolója, Hajdú Jonatán és Slihocki Ádám is tagja volt annak a magyar egységnek, amely megvédte világbajnoki címét a vegyes 10-es hajók 2000 méteres számában. A szeptember 30-a és október 3-a között megrendezett világbajnokságon a magyar válogatott több számban is eredményesen szerepelt. A vegyes 10-es hajók 2000 méteres versenyében a magyar egység több mint 2 másodperccel előzte meg a Miamari és spanyol csapatot, így megőrizte 2 évvel ezelőtti megszerzett elsőségét, írja Feol. Két siker után az előző fordulóban, a 47 év után első nem NB1-es dunaújvárosi női kézilabdameccsen a Gárdony Pázmántól kapott ki a DKK a pénteken, aztán újabb idegenbeli találkozó várt a Kohászra. Egy másik jelentős múltú együttes a Siófok ellen idegenben az MB2-ben. Már a meccs elején gyorsan előnybe került, majd folyamatosan építette előnyét. A folytatásban már semmi izgalom nem volt, a fiatalok magabiztos sikert arattak. Siófok, Dunaújvárosi Kohász 23-33. A másik Fejér megyei alakulat a Gárdony Pázmánt 2 együttese. Ebben a fordulóban szabadnapos, ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sűrű napok jönnek a parlamentben. Visszaesett az albérlet kínálat, halálos áldozatokat követelt az USA-ban a szezon első hurrikánja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Akár már holnap elfogadhatja a parlament azt a törvénymódosítást, mely alapján literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Kármán András pénzügyminiszter ma nyújtotta be az előterjesztést a háznak. Az intézkedés a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, és évvégéig lesz érvényben. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat 2 éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Heves viharok pusztítottak hétvégén Dél-Olaszországban. Áradásokat, földcsúszamlásokat, közlekedési fennakadásokat okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék szombaton. Szicíliában, Kalabriában, Kampániában és Púlia tartományban volt a legkritikusabb a helyzet. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos napsütéses hétfő délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöttem a hétvége után, én egészen kipihenten, és hozom a legjobb zenéket, remélem, hogy csatlakoznak Önök is. Akár a kipihent léthez, akár a legjobb slágerekhez. Whitney Houston érkezik hamarosan, de jön majd Bob Marley, és most pedig a Sugababes indítja az órát és az egész délutánt. Itt a Hole in the Head.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos őszi időnk van, úgyhogy aki nem munka közben hallgatja most a Best FM-et, vagy utazás közben, vagy tényleg, hogyha valami dolguk van, hanem van idejük egy kicsit kikapcsolódni, akkor üljenek ki a teraszra, élvezzék a napsütést, igyanak valahol egy kávét, sétáljanak, vagy ha van lehetőségük, akár menjenek az erdőbe és élvezzék, ahogy ropog a talpuk alatt a sok színes őszi levél. Hát most igen, egy picit én is ott lennék, bevallom őszintén, de azért a legjobb zenék mindenhová elkísérik önöket. Higgyék el, nekem úgy szerintem minden elfoglaltság jobb. Még a munka is, és ez viszont 1500%. Úgyhogy aki Best FM-et hallgat munka közben, most tekerjen egy kicsit a hangerőn, mert hogy lehet rám számítani hétfőn délután is, ha nem éppen az erdőben sétálnak, hanem tényleg éppen kemény munka közben hallgatják a Best FM-et, akkor jöjjön Sting és Seb Mami dala, Desert Rose, csak hogy egy kicsit könnyebb legyen talán ez a hétkezdés, de itt lesz Justin Timberlake is a Sexy Back-kel és Timbaland-del, most pedig a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me viszi egy kicsit a romantika irányába a délután.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is ott vagyok önökkel, akárhol is járnak az ország útjain, hozom a közlekedési információkat. 0620 55 55 155 a számunk, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel vagy írjanak. Az M1-es autópályáról kaptam egy infót, hogy Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás autó foglalt el a külső sávot. A korlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között. A 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás van, és ebből kifolyólag menetidő növekedéssel kell számolni. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready this. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lillától kaptam egy üzenetet, hogy ők bizony most mennek kirándulni, mert hogy ma szabadnapot kaptak mind a ketten a munkahelyükön a párjával, úgyhogy elmennek egy kicsit az erdőbe kirándulni, megihlette őket az, amit mondtam, hogy menjenek, és használják ki ezt a csodás őszi időt. Hát akkor nektek jó kirándulást kívánok, és útközben is hozom a legjobb zenéket. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább Madonnával, jön az American Pie. És itt lesz Ekő is a New Level Empire-rel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. A római kori katonai fürdő, az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint a két római kori kiállítóhelyet még október 15-ig lehet felkeresni, ezt követően pedig tavaszig zárva tartanak. Aki még idén szeretné megnézni a római kori emlékeket, annak már csak néhány napja marad a látogatásra. A két helyszín kettől péntekig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. A téli szünet után jövőre április 15-től nyitnak ki. A látogatással kapcsolatos részletek, információk az Intercisza Múzeum honlapján megtalálhatók, írja Duna Online. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítvány formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik a parlamenti munka. Szentendrei tűz, emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai tudós kapja a közgazdasági Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megvitatják a parlamentben az egészségügyről és egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. A rendelkezést Bak András köztársasági elnök küldte vissza az országgyűlésnek. Az államfő azt kifogásolta, hogy a jogszabály eredeti formájában korlátozná a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát, és arra is javaslatot tett, hogy észszerű átmenetet támogató rendelkezés szülessen a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépésről. A parlament a héten 3 napot ülésezik, és számos téma kerül napirendre. Az ülés Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Emberölés miatt indult el

0: eljárása tegnapi szentendrei tűzesettel kapcsolatban. Egy 51 éves férfit gyanúsítanak, miután egy leégett családi házban egy nő holttestére bukkantak a tűzoltók. A rendőrségen egy idős férfi tett bejelentést, hogy a fia késsel támadt rá. A tettes elmenekült a helyszínről, de hamar elkapták. Az érintett házban találtak rá a nő holttestére, aki az égési sérülésekbe halt bele. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Sértődősebb lesz a Claude, az Anthropic szigorít azon, hogyan reagálhat a chatbot a sértegetésekre. A világ egyik legnagyobb MI cége frissítette a szabályzatát, és mostantól kevésbé tolerálják, ha valaki sértegeti a nyelvi modelljeiket. A chatbot eddig is lezárhatta a beszélgetést az indulatosabb felhasználói reakciók miatt, most azonban érzékenyebbre állítják ezt a szűrőt, emellett az egészségügyi, politikai és gazdasági kérdésekre vonatkozó szabályokat is szigorítják. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel, lassan 5-tel járunk, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenékavalkádja vár ránk, mert hogy jön egy kis 90-es évek, egy kis 2000-es évek, és pár legnagyobb kedvencünk az elmúlt évekből. Jön Vastag Csaba, Árás, a Szolcuszol, most pedig Madonna indít, itt az American Pie.
1: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, itt is vagyok a nap kérdésével, így Vastag Csaba tilocsillagom slágere után. Mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit kikoptatnánk a hétköznapokból és egyáltalán a köztudatból? Ma délután ez a kérdés. Olyanokra gondolok, mint mondjuk az üdvözléskor, a puszi, meg a kézenfogás, vagy kézfogás, stb. Hogyha sokat találkozunk valakivel, én mondjuk a barátaimat szeretem, meg a családtagjaimat azért megpuszíni, megölelni ilyenkor, de vannak azok a helyzetek, amikor ezt mondjuk nagyon szívesen elhagynám. Na pont ilyesmire gondolok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is kikerült egy poszt, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Szóval mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit egyszerűen kikoptatnánk a hétköznapokból és a köztudatból? Jöhetnek az üzenetek, na meg a Steve Lock dala is, Time is Ticking Away a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. A 67-es főúton Szigetvár irányában Somogy a szóló után az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, a külső sávon lehet csak autózni. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden év végén az egyik applikáció elkészíti, hogy abban az évben melyik dalt hallgattuk a legtöbbször. Hát nekem a tavalyi évben ilyen volt Kanye West slágere, a Stronger, ezzel indul majd a következő óra. Mindjárt 2 óra a friss hírek után érkezik Kanye West. És itt lesz majd a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozotibor műsorvezetésével idén is

0: római kori kőtár és romkert, római kori katonai fürdő, az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint a két római kori kiállító helyet még október 15-ig lehet felkeresni, ezt követően pedig tavaszig zárva tartanak. Aki még idén szeretné megnézni a római kori emlékeket, annak már csak néhány napja marad a látogatásra. A két helyszín kettől péntekig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. A téli szünet után jövőre április 15-től nyitnak ki. A látogatással kapcsolatos részletek, információk az Intercisza Múzeum honlapján megtalálhatók, írja Duna Online. Két siker után az előző fordulóban, a 47 év után első nem NB1-es dunaújvárosi női kézilabda meccsen a Gárdony Pázmántól kapott ki a DKK. A pénteken aztán újabb idegenbeli találkozó várt a Kohászra. Egy másik jelentős múltú együttes a Siófok ellen idegenben az MB2-ben. Már a meccs elején gyorsan előnybe került, majd folyamatosan építette előnyét. A folytatásban már semmi izgalom nem volt, a fiatalok magabiztos sikert arattak. Siófok, Dunaújvárosi Kohász 23-33. A másik Fejér megyei alakulat a Gárdony Pázmánt 2 együttese. Ebben a fordulóban szabadnapos, ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában. Álomszerűen indult, végül magabiztosra hazai siker született. A válogatott szünet utáni első bajnokián a Videóton FC Fehérvár már 12 másodperc után vezetett, végül 3-0-ra legyőzte a Szentlőrincet az emlékező 9. fordulójában. A Videóton így megszerezte első győzelmét a Szentlőrinc ellen, ráadásul kapott gól nélkül és meggyőző teljesítménnyel tért vissza a válogatott szünetből. Merkantil Bankliga 9. forduló, Videóton FC Fehérvár, Szentlőrinc 3-0. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatokat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Elkezdődött az őszi érettségi, visszaesett az albérlet kínálat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt, ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon.

0: első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Észak-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sok felé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet. Kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt 4 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek. Kanye Westre azért sok mindent lehet mondani mostanában, több országban kitiltották, mert hát nem szépen viselkedik, mondjuk így. Én azért remélem, hogy egy kicsit próbál jó útra térni, mert szerintem az elvehetetlen tőle, hogy nagyon tehetséges. Hát le is tesztelhetjük. Érkezik a Stronger rögtön így az óra elején.
1: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Én általában utószezonos utazó vagyok. Nagyon szeretem az ilyen időt, amikor már nincs a legnagyobb meleg, nincs már a legnagyobb tömeg. Ha pedig már akár tervezik a jövő évi utazásokat, akár mondjuk tavaszra, és fontos önöknek, mert hogy egyre több mindenkinek fontos lett a környezetünk védelme, akár a fenntarthatóság egy-egy utazás során, akkor válasszák mondjuk Zaragozát, hiszen Európa zöld fővárosa 2028-ban Zaragoza lesz. Egyébként ezt a címet minden évben az a város kapja, amely úttörő a környezetvédelmet támogató életmód kialakításában, erőfeszítéseket tesz az életminőség javítására, a fenntarthatóságra, és több szempontot is figyelembe vesznek a bírálatoknál, mint mondjuk a közlekedés, akár a zöld területek, fenntartható felhasználása, levegőminőség, zajszennyezés, hulladékkezelés, stb. És jövőre 2028-ban Zaragoza lesz a legzöldebb főváros. Hát nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá. Én még nem jártam sajnos Spanyolországban, de nagyon ott van a bakancslistám tetején. Önök most akár ebben a csodás őszi időben hova utaznának? Én bevallom őszintén, a tengerpartra. Nagyon szeretem ősszel Horvátországot, de nagyon mennék most Szlovéniába is, valahogy mostanában ez lett a két kedvenc úti célom, főként, hogyha mondjuk őszi kirándulásról van szó. Önök hova mennének? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az úti tervek, na meg az Ace of Base slágere is. Life is a Flower, a

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Lacitól kaptam egy fővárosi információt, hogy baleset történt a Stefánia úton, méghozzá Tököli úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. A 73-as főúton pedig Csopak térségében árokba hajtott egy autó az 1-es kilométer közelében. Félpályás lezárás van érvényben. Korábban a 67-es főúton Szigetvár irányába Somogyaszaló előtt is baleset történt, az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt még mindig csak a külső sáv járható. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumában

0: cseh kajakkenu szakosztályának két sportolója, Hajdú Jonatán és Slihoszki Ádám is tagja volt annak a magyar egységnek, amely megvédte világbajnoki címét a vegyes 10-es hajók 2000 méteres számában. A szeptember 30-a és október 30-a között megrendezett világbajnokságon a magyar válogatott több számban is eredményesen szerepelt. A vegyes 10-es hajók 2000 méteres versenyében a magyar egység több mint 2 másodpercet előzte meg a Miamari és spanyol csapatot, így megőrizte 2 évvel ezelőtti megszerzett elsőségét, írja Feol. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap a sok napsütés mellett felhő átfordulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban a keleti észak-keleti régiókban pára és köd is képződhet. Reggel 2 és 11 délután 15 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt is vagyunk már a hétfő délután kellős közepénél járunk. Kedves hallgatók, ez a 93.1 Best FM, a nevem Oleg Csongor. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és remélem megint sokan vagyunk, és egyre többen leszünk majd, ahogy haladunk előre a délutánban. Shaggy indítja az órát, és meghallgatjuk az Angel című felvételt.
2: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Október 12. napját írjuk. Egész nap dunói városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és remélem ünnepelnek jó sokan. Miksák tartják ma névnapjukat. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. Dunaújvárosban is a környéken 124 évvel ezelőtt a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. És 124 éve leleplezték Padrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Híres emberek, akik ma születtek, hosszú a felsorolás természetesen, 84 éve látott napvilágot Dózsa László, színész, rendező, érdemes művész. 73 éve született Parti Nagy Lajos, kosudias költő, író, kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig, dunaújvárosi hallgatók, most Beyoncé felvételét hallgatjuk a Besten, ez az Irreplaceable.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek. Először fókuszálunk az 52-esre, mint tudjuk már jó ideje, több szakaszon végeznek építési munkákat. Például a 34-es kilométer környékén Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton félpályás lezárás lassítja még a haladást december elejéig. Aztán aktuális szintén december 7-éig a csomópont építési munkálat a 47-es kilométernél, és ugrunk messzebb, az 5306-oson végzik a közműépítési munkálatokat, ez Csengő-Dakasztó összekötő út, és a 10-es kilométerről van szó, november 10-én várható majd változás. Ha van egyéb tapasztalatról, rövid info, utakkal kapcsolatban főleg, akkor kérem jelezzék már, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszönjük szépen. Az Eagle Eye Cherry felvételét hozom most a Besten, a címe Safe Tonight.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy kis pontosítás így az óra vége felé. A 93.1 Best FM-en Dunói Veresi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Maradok a stúdióban még a következő kettő felvonásban mindenféleképpen. A mikrofon mögött Molek Csongor és egy angol sráccal kezdünk. Ő Ed Sheeran, a dal pedig a Shivers.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcs hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint a felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Helikopteres érkezéssel mutatta be új vígjátékát a játékszín egy tahitótfalui pajtában. Az amatőrök egy hollywoodi filmsztárról szól, aki egy félreértés miatt egy angol kisváros lelkes színjátszói között találja magát. A főszerepeket Hirtling István és Lévai Viktória alakítja, az előadást Horgas Ádám rendezi. A humorral és közösségi élményekkel teli darab bemutatóját október 17-én tartják. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren, amelyben 12 ember meghalt, 309 pedig megsérült. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. A történteket az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is elítélte. A támadásért a jemeni húszi lázadókat teszik felelőssé, akik azonban egyelőre nem vállalták magukra az akciót. Híreink végén az időjárásról. Ma alapvetően kellemes őszi idő várható az ország nagy részén. A napsütést időnként felhők zavarhatják, de tartósan borult időre kevés helyen kell számítani. Elszórtan kisebb zápor előfordulhat, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északi, északnyugati szél helyenként élénk lesz, délután pedig 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, a nevem Molek Csongor. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel innen Dunaújvárosból és a környékünkről. Együtt töltjük a következő kettő órát is azokkal, akik maradnak velünk, és az új

0: kopik.
1: Ez még mindig a 93.1 Best FM. A legjobb zenék jó helyen vannak, kedves dunói városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor. Nézzük a holnap időjárásról. Most mit tudunk? Kedre is változékony időt mondanak a hozzáértők ide a mi tájegységünkre. Napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást délelőtt és délután egyaránt, de számottevő csapadékra, esőre nem nagyon kell számítani. Az északi a szelet kísérik majd többfelé erős élénklökések, és reggel egy-két területen már lehet, hogy mínuszt mérünk. Mínusz 1 plusz 6 fok körül alakul majd a korai órákban a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok körül a csúcsérték. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, hát már tényleg nem vészes, a gombák tartják magukat közepes magas tartományban, és úgy néz ki, hogy lassan kievickélünk a parlapű szezonból, azért papírzsepiből még tározzanak be. Az Alcazar örök slágerét hozom most. A címe This is the world.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és itt nálunk Dunai városban kedves hallgató, kedves szülő, kedves gyerekek, már a múlt héten elstartoltak az iskola nyitogató programok. Ezek segítenek a nagycsoportos óvisoknak és szüleiknek megismerkedni a helyi általános iskolákkal. A foglalkozások az iskolaválasztást és a könnyebb beilleszkedést is támogatják. A programokkal a fő cél az, hogy az óvodából az iskolába történő átmenet minél gördülékenyebb legyen. A gyermekek játékos feladatokon, kézműves tevékenységeken és közös programokon keresztül ismerkedhetnek meg. Az iskolai környezettel, a tantermekkel és a pedagógusokkal. A rendezvények a szülők számára is fontosak, mivel az iskolaválasztás elég komoly döntés. A látogatások során tájékozódhatnak az intézmények pedagógiai programjáról, oktatási módszereiről, a különböző szakkörökről és a tanórán kívüli lehetőségekről. Ott vannak a részletek a dunaiváros.com hírportálon. Lutris a McNeil felvételét meghallgatjuk most, ez a Someone Loves You Honey.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ha a mikrofon mögött még mindig Molek Csongor, ez én vagyok. Üdv mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! A következő 60 perc a miénk már csak a hétfőből. Úgyhogy belehúzunk zeneileg is, Michael Gray felvételével kezdünk. A dal címe The Weeknd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országszerte több órás napsütés várható, helyenként élénk széllel, 14 és 19 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai. A kutyákat és macskákat ellátó állatorvosoknak is kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszer használat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a dél Yorkshire-i állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vadállat halálosan megsebesítette. Az eset után a rendőrség kiürítette az állatkertet, amely a hétvége hátralévő részében már nem is nyitott ki. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa szombaton a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Helikopteres érkezéssel mutatta be új vígjátékát a játékszín egy tahitótfalui pajtában. Az amatőrök egy hollywoodi filmsztárról szól, aki egy félreértés miatt egy angol kisváros lelkes színjátszói között találja magát. A főszerepeket Hirtling István és Lévai Viktória alakítja, az előadást Horgas Ádám rendezi. A humorral és közösségi élményekkel teli darab bemutatóját október 17-én tartják. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Híreink végén az időjárásról. Ma alapvetően kellemes őszi idő várható az ország nagy részén. A napsütést időnként felhők zavarhatják, de tartósan borult időre kevés helyen kell számítani. Elszórtan kisebb zápor előfordulhat, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északi, északnyugati szél helyenként élénk lesz, délután pedig 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra.

0: Tones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszabadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei,
2: amelyekkel egész nap garantált a zenei változatosság. Itt a 93.1 West FM-en, kedves dunói versi hallgatók. A stúdióból még én jelentkezem. Egészen este 6-ig a mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az óránkat most Michael Gray. Tőle szól a Weekend című felvétel.
1: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Reges úton jött.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en jó utat kívánok azoknak, akik közlekednek jelenleg is itt a környékünkön. Ugrunk először, hát elég messze, kedves autósok, de hát végzik a közmépítési munkákat még mindig. Az 5203-ason például Kiskullacháza-Izsák összekötő úton a 0-es kilométernél, majd változás várható már november elején. És szintén fennakadásra számítani kell Dunapataj-Fogtő-Kalocsa összekötő úton az 5106-oson a 0-es kilométernél, október végéig aktuális az útszűkület. Ha van egyéb infó, akkor jelezzék kérem 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Madonna énekele most nekünk, és nyilván korábbi slágere következik, meghallgatjuk a Besten a Music című dalt.
3: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, már 5 év eltelt azóta, hogy útjára indult a Dunakosár közösség kezdeményezése itt Dunaújvárosban. Hát főleg azzal a céllal, hogy a helyi lakosok friss, egészséges és vegyszermentes élelmiszerekhez juthassanak. Közvetlenül a környékbeli termelőktől, miközben erősítik a helyi gazdaságot és a közösségi összefogást. A kezdeményezést egyébként egy kicsi, de nagyon elhivatott csapat indította útjára, amelynek tagjai lépésről lépésre tanulták meg a közösségi vásárlási forma működtetését és szervezését. A nyíregyházi mintára épülő, de teljesen helyi sajátosságokra szabott rendszer az évek során folyamatosan növekedett és átalakult, miközben egyre több nyitott gazdaságot folytató termelő, tudatos vásárló és lelkes önkéntes csatlakozott a csapathoz. Molnár József, az Életút program koordinátora kiemelte, hogy az ilyen alulról szerveződő progresszív közösségek az első években rengeteg áldozatot hoznak, viszont munkájuk révén olyan, a fenntartható és holisztikus értékrendet képviselő modell jön létre, amely a fizikai és a szociális jólétet egyaránt szolgálja. A sztoriról bővebben találnak még infókat a dunaujvaros.com hírportálon. Egy hölgycsapat zenél most, a Spice Girls, a dal pedig a Say You'll Be There.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mai búcsúslágeremet hallgatjuk a következő percekben még. Lenny Kravitztől a Chamber című dal dunói versi hallgatók. És hétfői közös műsorunk végéhez érünk lassan. Én szeretném megköszönni a figyelmet minden kedves hallgatónak. Attól függetlenül, hogy én lassan lépek, maradjanak velünk bátran, hiszen garantált a zenei változatosság. Holnap pedig jelentkezem majd délután 3-tól ismét. Remélem találkozunk. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. 2 siker után az előző fordulóban, a 47 év után első nem NB1-es Dunaújvárosi női kézilabda meccsen a Gárdony Pázmántól kapott ki a DKK. A pénteken aztán újabb idegenbeli találkozó várt a Kohászra. Egy másik jelentős múltú együttes a Siófok ellen idegenben az NB2-ben. Már a meccs elején gyorsan előnybe került, majd folyamatosan építette előnyét. A folytatásban már semmi izgalom nem volt, a fiatalok magabiztos sikert arattak. Siófok, Dunaújvárosi Kohász 23-33, a másik Fejér megyei alakulat a Gárdony Pázmán 2 együttese. Ebben a fordulóban szabadnapos, ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap a sok napsütés mellett felhő átfordulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban a keleti észak-keleti régiókban pára is köd is képződhet. Reggel 2 és 11 délután 15 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Időseknek ad tanácsokat az élelmiszerbiztonságról a Nébi. Amerikai kutatók kapják a közgazdasági Nobel-díjat. Alig jöhet némi eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
3: Két amerikai professzor kapja megosztva idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben. A két kutatónak a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért ítélték oda a díjat. A Nobel-díjakat december 10-én adják.

0: Napos időnk lesz néhány felhővel eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Múlt héten kedről szerdára viradóra osztották ki az idei DJ Mag Top 100-as szavazás díjait, és hirdették ki a végeredményt. A szerkesztőség szerint 2 rekord dőlt meg idén, egyrészt minden eddiginél több szavazat érkezett.

És hogy a DJ Mag Top 100-as szavazása mennyire hiteles, valós és legitim, erről persze idén is ugyanúgy megy a vita. Van, aki szerint az egész már nem ér semmit, és ez már nem is a valódi tudásról meg tehetségről szól, hanem csak arról, hogy ki mennyire tudja aktivizálni a saját rajongótáborát. Az azonban vitathatatlan tény, hogy az elmúlt egy évben David Guetta hatalmasat ment. Listás megjelenések, rádiós slágerek, és hát ne felejtsük el, hogy egy olyan buli sorozat, amelynek nem csak Ibizán lett rezidenciája idén nyáron, de hát amellyel három egymást követő éjszaka megtöltötte Párizs legnagyobb stadionját. Közel 4 millió embernek zenélt három éjszaka alatt. Szóval lehet szeretni őt, meg nem szeretni, de egyrészt a hatása az elektronikus tánczenére vitathatatlan, másrészt pedig talán nem túlzás azt állítani, hogy kevés ember dolgozott többet az elmúlt esztendőben, mint David Guetta, aki múlt héten 6-szorra nyerte meg a DJ Mag Top 100-as szavazását, úgyhogy ezt az egy órát kompletten David Guetta dalainak szenteljük itt a Best-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugyan a DJ Mag Top 100-as szavazásának eredményhirdetése már múlt héten megtörtént, de hát engem pofozott az élet, nekem nyaralni kellett menni múlt héten, úgyhogy ezért nem tudtam frissen azonnal reagálni arra az egészre, és hát pontosan ezért nem is tudtam újabb mixeket feltölteni a Mixcloud profilomra, ahol egyébként ez már abszolút időszerű, mert hogy kivétel nélkül mindegyik mixemen ott van már a 100 meghallgatás. Ha még valaki nem hallgatta volna meg a 160-ból valamelyiket, akkor tegye meg nyugodtan mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keresse.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hamarosan bezár a téli időszakra a római kori kőtár és a romkert. A római kori katonai fürdő, az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint a két római kori kiállítóhelyet még október 15-ig lehet felkeresni, ezt követően pedig tavaszig zárva tartanak. Aki még idén szeretné megnézni a római kori emlékeket, annak már csak néhány napja marad a látogatásra. A két helyszín kettől péntekig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. A téli szünet után jövőre április 15-től nyitnak ki. A látogatással kapcsolatos részletek, információk az Intercisza Múzeum honlapján megtalálhatók, írja Duna Online. Két siker után az előző fordulóban, a 47 év után első nem NB1-es dunaújvárosi női kézilabda meccsen a Gárdony Pázmántól kapott ki a DKK a pénteken, aztán újabb idegenbeli találkozó várt a Kohászra. Egy másik jelentős múltú együttes a Siófok ellen idegenben az NB2-ben. Már a meccs elején gyorsan előnybe került, majd folyamatosan építette előnyét. A folytatásban már semmi izgalom nem volt, a fiatalok magabiztos sikert arattak. Siófok, Dunaújvárosi Kohász 23-33, a másik Fejér megyei alakulat a Gárdony Pázmánt 2 együttese. Ebben a fordulóban szabadnapos, ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában. Álomszerűen indult, végül magabiztosra hazai siker született. A válogatott szünet utáni első bajnokián a Videoton FC Fehérvár már 12 másodperc után vezetett, végül 3-0-ra legyőzte a Szentlőrincet az NB2 9. fordulójában. A Videoton így megszerezte első győzelmét a Szentlőrinc ellen, ráadásul kapott gól nélkül és meggyőző teljesítménnyel tért vissza a válogatott szünetből. Mercantil Bank Liga 9. forduló, Videoton FC Fehérvár, Szentlőrinc 3-0. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti, délkeleti és néhol a déli felén esős időnk lesz. Délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, áramszünetet okozott egy falánkhód Bosznia-Hercegovinában. Száraz többnyire napos időnk lesz holnap.

0: tartottak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
1: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek. Nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
0: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouges-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést. A házi macskák vadászatát tanulmányozzák magyar kutatók. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom

0: parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
1: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is. Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a macska préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
0: Áruházi hűtők ezrei olvadtak le Franciaországban egy kibertámadás miatt. A hackereknek több üzletláncnál sikerült távolról lekapcsolniuk a berendezéseket. A hajnali akció legalább 300 boltot érintett. Az áruházak most kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fagyasztott terméket. Volt, ahol tűz is kiütött. A történteket vizsgálják. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Akkor, ahogy az feleltetésnél szokott lenni, az M betűnél ütöttük fel a naplót. Úgyhogy Moni Love-ot kérném szépen, hogy hozza az It's a Shame-et, előtte jön még a Magashegyi Underground az Árnyékkal, és még ezt megelőzően is a Maroon 5 érkezik. Ők indítják az órát a Makes Me Wonder-el, itt a Best-en, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenét, olyan kommunikációs szakember, politikai tanácsadó vagy PR munkatárs, aki a híreket és a nyilatkozatokat addig csüri csavarja, hogy a közvélemény a lehető legkedvezőbb színben lássa az általa képviselt személyt, vállalatot vagy pártot. Ezt jelenti a spin doctor, és nem azt, amit korábban egy hát angolal hadilábon álló kollega mondott, hogy centrifuga szerviz. Jön a Two Princes itt a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

West Coast for life. Best FM a legjobb zenék, Eminem és Dido, illetve Sarah Connor és TQ után. Még egy vegyes páros, itt most senki nem fog rappelni, csak énekelni mind a ketten. Ricky Martin érkezik Mélyával, és a Private Emotional itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Egy-két héttel ezelőtt volt egy felhívásom, hogy nyugodtan jöhetnek a fotók és a videók a 0-20-55-55-155-re, hogy melyik hiper és szupermarketben van már most karácsony. Én a hétvégén már láttam Barkács áruházat, ahol feldíszített villogó karácsonyfa van, szóval szerintem egy-két hét és majd a Last Christmas is megérkezik. Addig is a web nélkül csak úgy magában jön most George Michael, az Amazing-el, itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tanácsokat kapnak az idősek az élelmiszerbiztonság kapcsán. Kórházba vonul holnap a pápa. Esőt alig-alig ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról, a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 000-ről 100 000 forint,

0: 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
1: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyalai imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel, ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb, esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruno Mars már kétszer járt Magyarországon, de sajnos aktuális világkörüli turnéval elkerült minket. Azt pedig talán kevesebben tudják, hogy Mark Ronson is volt már itt Budapesten, egy szűkebb workshop keretein belül tartott egy nagyon-nagyon érdekes előadást és egy kis bemutatót. Ők együtt érkeznek most az óra legelején az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Blast FM, a legjobb zenék. 8 perc tömény Dr. Dre, ami egy picikét lehet, hogy erősen hangzik, pedig tényleg ez lesz. Először érkezik a Blackstreet és a No Diggity, amelyben Dr. Dre nem csak producerként, de rapperként is szerepet. Aztán pedig egy dal, amiben már csak a háttérmunkálatokban vett részt. Éves Gwen Stefani, rögtön utána a Let Me Blow Your Mind-dal itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, túl vagyunk már a vénasszonyok nyarán, úgyhogy innentől fogva már csak ősz. Csupa nagybetűvel a kérdés az, hogy a szebbik vagy a csúnyábbik arcát kapjuk. Holnap még azt hiszem, hogy a szebbikben gyönyörködhetünk. 17 fokos nappali maximum, ez már így október 13-a környékén abszolút elfogadható. Picike szél, kevés felhő, és gyakorlatilag ez lesz egészen a hét végéig, hasonló értékekkel és hasonló felhő mennyiséggel. Aztán jövő hét végén egészen pontosan a hosszú hét végén már a 10 fok környéki nappali maximumba is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok fiatal önkénteskedett előző hétvégén, a tűzmartaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz többnyire napos időnk lehet holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése

0: meccset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouges-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél többfelé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a következő órát illeti, franciákkal kezdünk, és aztán majd franciákkal zárunk, és meglepő módon, ha bár abszolút kortárs a két zenekar, semmiféle átjárás nem volt a két csapat között már, ami a tagokat illeti. A Mojo és a Chillin indítja azt a 60 percet, amelyet majd a Daft Punk zár az Around the World.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék a Színpired jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintettel, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Segi őrvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg Dr. Segi? Mindegyik igaz rá. Őrvezetőként szeretlek 92-ben az amerikai haditengerészettől, aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet, 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Érkezik most Brian-nel, Tony Goldal és a Hey Sexy Lady-vel itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmbetétdal még így búcsúzol a mai utolsó 60 percre. Míg az egyiknél a dalra is és a filmre is igen jól emlékszünk, addig a másiknál már inkább csak a dal van meg. Ja, és külön érdekesség, hogy mindkét dalban szerepel Maya. Ez lesz majd a Ghetto Superstar Prez Michelle-al az egyik, illetve a Lady Marmalade a Molnár Rouge-ból a másik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsor keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten a Something című dalukkal.

20-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 2027 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

0: híred aljó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. Let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék, a Funky oltárán fogunk áldozni holnap a Night Shift legelején, 6 és 8 óra között, keddi rezidensünk DJ Hangya is fog majd hozzám csatlakozni, mert ugye a mai Night Shift ennyi volt, úgyhogy ezzel együtt zárom a hétfőt is. Jön Michael Jackson és a Remember the Time, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.